2026. június 9-e kedd déli 12 óra van. Együttműködnek az óvodák a nyári szünet alatt. Díjas ő az Erkel Fesztiválon. Tiltott adatszerzés miatt emeltek vádat egy gyomándrődi férfi ellen. Kiváló Békés Csabai eredmények a szlovákiai gyalogló versenyen. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés döntése alapján nyári együttműködés jön létre a város óvodái között a gyermekek folyamatos ellátása érdekében. A testület elé került előterjesztés szerint az önkormányzati óvodák június 15 és augusztus 19-e között tartanak karbantartási szünetet 5-5 hetes váltásban. Lesz egy olyan hét is, július 20 és 24 között, amikor mindössze 4 intézmény marad nyitva, hogy minden óvoda teljesíthesse a kötelező leállást. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés és elmondta, a városi intézmények mellett az evangélikus és a szlovák óvodák is bezárnak a nyár egy időszakában. Az érintett intézmények ezért együttműködést kértek az önkormányzattól, hogy azoknak a gyerekeknek, akik számára a szülők igényelték a felügyeletet, legyen lehetőségük az önkormányzati óvodákban elhelyezést kapni. Mint hangsúlyozta, mindössze néhány gyermekről van szó. A közgyűlés jóvá hagyta a kérést, így július 27 és augusztus 7-e között 10 munkanapon át fogadják a városi óvodák, az evangélikus és a szlovák intézmények óvodáit. A polgármester kiemelte, hogy a gyerekek ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják majd, mint a városi óvodákba járó társaik. Az Erkel Színház idén első alkalommal rendezte meg az Erkel Fesztivál országos musical színjátszó találkozót, amelynek célja az volt, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget adjon azoknak az ifjúsági és gyermekcsoportoknak, amelyek az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat visznek színre. A rendezvényen a Csabai Színistúdió kiemelkedő eredményt ért el. Június 5-én és 6-án tartották meg a fesztivált, amely fontos szerepet játszik a fiatal tehetségek szakmai fejlődésében, valamint a magyar musical kultúra népszerűsítésében. A találkozó egyszerre szolgálta a közönség szórakoztatását és a fiatal előadók pályakezdésének támogatását. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán verseny, hanem szakmai fórum is, ahol a résztvevők értékes visszajelzéseket kaphatnak. A musical műfaját kortalannak és értéktartónak nevezték, amely képes megszólítani a különböző korosztályokat. Az Erkel Színház célja, hogy a fesztivál hosszú távon hagyománnyá váljon, és tovább erősítse a fiatal előadó művészek fejlődési lehetőségeit. A produkciókat zenés, színház és ének kategóriában várták, országos szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítva. Az előselejtezőn több mint 50 társulat indult, közülük 7 jutott az élő döntőbe. A Csabai Színi Stúdió a Grim City Rejtély című két felvonásos zenés komédiát mutatta be. Az előadást Kerepeci Nóra rendezte, a koreográfiát Nagy Emese Sára készítette, a zenét pedig Gulyás Levente szerezte. A társulat és tagjai több díjat is elhoztak. A Csabai Színi Stúdió megnyerte az Erkel Fesztivál első díját a zenés színház kategóriában. Szaszák Nikolett lett a legjobb női epizód szereplő, emellett az egyéni ének kategória második helyezettje. Bócsik Lili Amira pedig a legjobb női főszereplő díját vehette át. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság az elmúlt héten vizet juttatott a fekete és fehér körös közötti élőhelyekre. Közlésük szerint az elmúlt évek csapadékszegény időjárása és a gyakoribbá váló aszályok jelentősen megterhelték a térséget. A csökkenő talajvízszint nem csak a természetes élőhelyeket, hanem a körösközi erdők állapotát is veszélyezteti. A helyzet javítása érdekében megkezdték az ökológiai célú vízpótlást. A külső szolgáltató által üzemeltetett váraljai vízkivételi pont segítségével a fekete körös vizit a váraljai tápcsatornán keresztül vezetik be a területre. Innen az Uradalmi egy csatorna és a Gelvácsi főcsatorna hálózatán átjut el a víz leginkább érintett élőhelyekhez. A próbaüzem során a víz már megjelent a csatornákban és bebizonyosodott, hogy a rendszer alkalmas a hosszú távú ökológiai célú vízpótlásra. A beavatkozásnak köszönhetően nem csak a főcsatornák, hanem azok mellékágai is vízhez jutnak. A víz visszatartása és célzott bevezetés javítja az erdők és élőhelyek vízellátását, hozzájárul a talajvízszint stabilizálásához, mérsékli a kiszáradási folyamatokat és kedvezőbb feltételeket teremt a Natura 2000 területek növény- és állatvilága számára.

0: A szarvasi járási ügyészség tiltott adatszerzés büntette miatt vádat emelt egy 47 éves büntetlen előéletű gyumaendrődi férfi ellen. A vádiratban a vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta az egyéni vállalkozóval szemben. A Békésvár megyei főügyészség közlése szerint a sértett mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott a vádlott gyumaendrődi telephelyén. A férfi egy ismeretlen időpontban rejtett kamerát helyezett el az irodaépület mosdójában, a derék magasságban felszerelt WC tartály alján. A kívülről nem látható mozgásérzékelős eszköz színes képet és hangot rögzített, az adatokat pedig egy belső SD kártyára mentette. A vádlott a felvételek közül 32 videót válogatott ki, majd egy pendrive-ra másolta őket. A felvételeken minden esetben a sértett látható az illemhely használata közben. A videókon a nemi szerve meztelen feneke is felismerhető. Bár a mosdót a vállalkozón és sértetten kívül további három alkalmazott és az ügyfelek is rendszeresen használhatták, a vádlott kizárólag a sértettről készített intim felvételeket gyűjtötte össze és tárolta. A jogsértésre akkor derült fény, amikor a sértett 2025. május 16-án a munkájához használt gépjármű középső tárolórekeszében megtalálta az adathordozót. A pendrive tartalmának megtekintésekor felismerte magát a felvételeken, ezért a videókat saját eszközére lementette a hatósági eljárás megindítása érdekében, majd az eredeti pendrive-ról véglegesen törölte azokat. A szlovákiai Bursent Miklóson 57. alkalommal rendezték meg a Záhorská Davidská World Athletics Race Walking Silver Tour nemzetközi gyalogló versenyt, amelyen a Békés Csabai Atlétikai Klub is részt vett. A nagymúltú eseményre közel 20 ország sportolói neveztek, és a több mint fél évszázados története során számos Békés Csabai versenyző ért már el kiemelkedő eredményt. Ezúttal két válogatott atléta képviselte a klubot. Kovács Alexandra bár még U23-as korosztály tagja, a felnőttek mezőnyében indult félmaradó távon. Az utolsó 5 kilométeren egy görög versenyző utolérte, és nagy küzdelem alakult ki. Végül Alexandra az 5. helyen ért célba, a mexikói, szerb, ekvádori és görög rivális mögött óriási új U23-as magyar rekorddal, több mint 2 percet javítva egyéni csúcsán. Alföldi Sárakata az U18-as mezőny 5 kilométeres távján állt rajthoz, már a rajt után az éretörtés körönként növelte előnyét, magabiztos győzelmet aratott a két szlovák versenyző előtt. A Békés Csabai gyalogok felkészítője Urbanikné Rosa Mária volt. A MÁV csoport június 20-án indítja el az idei nyári főszezonját, amely egészen augusztus 30-áig tart. Ezzel együtt újra közlekedik a Békés Csabát a Balaton északi partjával összekötő közvetlen járat a Csabai tekergő. A Vasút Társaság közlése szerint a főszezon idén sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással közlekednek a vonatok és autóbuszok. A Balaton felé nem csak Budapestről, hanem a Dunántúlról, valamint Észak, Kelet és Dél-Magyarországról is több járat indul majd. A Csabai tekergő első idei menete június 20-án szombaton rajtol. A járat hétvégenként és ünnepnapokon közlekedik, és átszállás nélkül biztosít eljutást Békés Csabáról a Balaton északi partjára. A MÁV szerint a lehetőség évek óta rendkívül népszerű az utasok körében. A vonat visszaútjára is kényelmes megoldást kínál. Szombaton és vasárnap Tapolcáról 16:29-kor indul vissza, és menetrend szerint 22:29-re érkezik Békés Csabára, érintve többek között Gyomát, Mezőberényt és Muronyt. A járat augusztus 20-án és 21-én is közlekedik majd. A főszezoni menetrend részletei a MÁV tájékoztatása szerint hamarosan elérhető lesz. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Új néven, de változatlan szolgáltató készíti a Békés Csabai közétkeztetést. Kisfilm idézi fel a Békés Csabai Tour de Hongri nap hangulatát. Előre tervezett áramszünet lesz több Békés Csabai városrészben is. Nyugodt Bikagúja legel a Sóstói állattartótelep mellett. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai közgyűlés a közelmúltban döntött arról, hogy melyik cég készítheti a gyermekek étkezését biztosító ételeket július 1-től. A váltás a közétkeztetésben egyszerre jelent változást és folytonosságot. A feladatot eddig a Pannon Meza Kft. Látta el. Ez a vállalkozás működtette a főző és tálalókonyhákat, készítette a 10 órait, ebédet és uzsonnát az óvodásoknak, valamint az általános és középiskolásoknak. Mivel a szerződésük lejár, a város közbeszerzési eljárást indított a szolgáltatás folytatására. Az előterjesztés szerint Békéscsaba évente nettó 1 milliárd 939 millió forintot fordít közétkeztetésre. A lendő szolgáltató 4 főzőkonyhát kap üzemeltetésre, ezek közül 2 ténylegesen is működtetnie kell, továbbá 17 tálalókonyhát és 18 óvodába is neki kell kiszállítani az ételeket. A közgyűlés döntése alapján 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett a Gastvitál Menza Kft. Nyerte a közbeszerzést. A budapesti cég 1 milliárd 830 millió forintos ajánlatot tett, és 2 plusz 2 évre kapta meg a feladat ellátásának jogát. Szarvas Péter polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a vállalkozás július 1-től készíti majd az ételeket a békéscsabai gyerekeknek. A váltás azonban nem hoz érdemi változást. A Pannon Meza a közelmúltban nevet váltott, és immár Gastvitál Meza Kft. Néven működik tovább, vagyis ugyanaz a cég folytatja a közétkeztetést. Erre utal az is, hogy a békéscsabai étlapok eddig is Gastvitál honlapján voltak elérhetők. Békéscsaba megyei jogúváros önkormányzata, a Városi Marketing Csoport és a Békéscsabai Média Centrum különleges kisfilmet készített a Tour de Hongrie május 13-ai békéscsabai állomásának legemlékezetesebb pillanatairól. A videó nem csak a verseny izgalmait mutatja be, hanem azt az összefogást is, amelynek köszönhetően a város méltó házigazdája lehetett Magyarország legnagyobb kerékpáros körversenyének. A mezőny 2026. május 13-án kétszer is áthaladt Békéscsabán, a szakasz befutóját pedig szintén vármegye székhelyen rendezték meg. A város intézményei, iskolái, kulturális és sportközösségei, valamint számos civil szervezet is csatlakozott a programokhoz, hogy a látogatók valódi sportünnepet élhessenek át. A napsütéses, de szeles májusi napon a város több pontján várták aktivitások az érdeklődőket. A közösségi programok, látványos bemutatók, szurkolói kezdeményezések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a békéscsabai állomás ne csupán sportesemény, hanem egy egész várost megmozgató közösségi élmény legyen. A szervezők egyik jelmondata úgy szólt, hogy a mezőny áthalad, az élmény pedig itt marad. A most elkészült emlékfilm ezt az élményt idézi fel, a verseny napjának hangulatát, a város összefogását és azokat a pillanatokat, amelyekre a résztvevők még sokáig emlékezhetnek. A kisfilmet a Békéscsabai Média Centrum készítette, Bucsai Ákos, Tímár Vince, Tóth Miklós, Dobi Attila, Szél Adrián, Köles István Junior közreműködésével. A versenyfelvételek a Tour de Hongrie engedélyével kerültek felhasználásra.

0: Az MVM Démász áramhálózati Kft. Június 9-én kedden jelentős területet érintő előre tervezett áramszünetet tart Békéscsabán. A hálózat karbantartása és fejlesztése miatt reggel 8 és délután 4 óra között több városrészben is szünetel majd a villamosenergia szolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint a munkálatok érintik a Gyulai út környékét, a Fényesi Tanyák térségét, a Kisfényesi utcát és több kapcsolódó utcát. Ugyancsak áramszünet várható a Lencsési út egyes szakaszain, a Körtesor, a Magyar utca, a Mester utca, Paprika köz, Répa köz és Rózsakert utca környezetében is. A Csabagyöngye környékén is szünetel majd az áram, többek között a Bugár, Bagoly, Buzogány, Csabagyöngye sor, Csabagyöngye utcák, valamint az Almásor és a Cseresznye köz egyes ingatlanjai maradnak ellátás nélkül. Az MVM arra kéri az érintett lakókat, hogy készüljenek az áramszünetre és időben gondoskodjanak az elektromos berendezések biztonságos leállításáról. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani. Aki saját vagy bérelt agregátort szeretne használni, annak ezt legalább 5 nappal korábban kell bejelentenie, és előzetes írásos engedélyt kell kérnie. Az érintett utcák és házszámok teljes listája az MVM hivatalos értesítésében találhatók. A rendészeti államtitkárság közlése szerint szerdán délelőtt tragikus balesetben szolgálat teljesítés közben életét vesztette a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság kiváló munkatársa, Szöllősi Tamás rendőrzászlós járőrparancsnok. A mindössze 34 éves rendőr Mékerék közelében szenvedett halálos közúti balesetet, miközben esküjéhez híven a magyar állampolgárok biztonságáért végezte mindennapi szolgálatát. A rendészeti államtitkárság úgy fogalmazott, hogy elvesztése pótolhatatlan űrt hagy a rendőrség állományában is mindannyiunk számára. A belügyminisztérium vezetése őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki az elhunyt rendőr családjának, hozzátartozóinak és közvetlen kollégáinak. A balesetben érintett édesanyjának és másfél éves gyermekének pedig mielőbbi teljes felépülést kívánnak. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság sóstói állattartó telepének közelében járók különleges látványban részesülhetnek. Ott legel a 22 egyedből álló magyar szürke bikagúja, amelyet az igazgatóság kezel. A tenyésztett bikák alapvetően nyugodt lomhaállatok, időnként előfordul, hogy egymással szemben megméretik magukat, ilyenkor kialakul a rangsor, a vezérbika és különböző alárendelt státuszú egyedek. Amint ez a hierarchia megszilárdul, a gúja békésen működik tovább, agresszív viselkedés ritkán tapasztal. És akkor is csak fenyegető gesztusokról, erőfitoktatásokról van szó. A jelenlegi 22 egyedből álló állomány később akár 50-re is bővülhet, amikor a bírálaton átesett tenyészjelölt növendékbikák csatlakoznak hozzájuk. A bikagúját egy speciális élőhely kezelési programba vonták be, egy mocsárfolt kilegeltetését végzik. A kis létszámú, lassan mozgó bikák nem jelentenek veszélyt a környéken fészkelő madarakra, ugyanakkor ritkítják a zsiókát és más vízkedvelő növényeket, így olyan nyílt élőhely alakul ki, amely kedvez a parti madarak életfeltételeinek és fészkelésének. A Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság bikagújája fontos szerepet játszik az ősi génállomány megőrzésében is. A bikák január végétől március végéig a sóstói és a monták pusztai állattartó telepeken háremeztetés során gondoskodnak a vérvonal fenntartásáról. A magyar szürke szarvasmarha a hazai pusztai táj ikonikus állata. A bikák fekete, kormos nyakukkal és robosztus megjelenésükkel különösen látványosak. A gúját Kardoskúton a sóstói állattartó telep bekötője mellett található, szabadon látogatható kilátóból lehet megfigyelni elsősorban a reggeli és az esti órákban.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Anders.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magány, szerettem volna, hát jön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más.

0: reggelis tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Tuska János József, aki már fiatalkora óta gyűjt régi dokumentumokat, képeslapokat, naptárakat és fotográfiákat. Kollekciója mára több ezres nagyságrendű. János sok érdekességet megoszt a dokumentumok beszerzéséről, illetve a Békés Vármegye történelméhez kapcsolódó fényképekről, amelyek a múlt egy-egy darabját őrzik. Munkácsi Mihály, a Wenckheim család és az Árpád fürdő múltja is szóba kerül. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Tuska János József, aki már fiatal kora óta gyűjt régi fényképeket, képeslapokat, főleg a Békés Vármegye múltjához kapcsolódóakat, az évek során pedig több kiállítása is nyílt már kollekciójából. János, rengeteg izgalmas történettel érkezett hozzánk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Üdvözöllek, Anett, és üdvözlöm a rádióhallgatókat is.
1: Ugye azt mondtam, hogy fiatal korod óta gyűjtöd már a fényképeket, egy picit mesélj róla, hogyan kezdődött ez nálad.
2: Egy idős barátom, Hankó József úr, egy szabadkígyósi ember, kutatta a Weinkheim családot, és nagyon jó barátságban voltunk vele, és mondtam neki, hogy jön egy vendégünk Moszkvából, és kértem, hogy mutassa meg, hogy valami különlegeset a kígyósi kastélya kapcsolatban, és bemehettünk a kápolnába, a Szent Anna kápolnába, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy kik lehetnek ezek a Weinkheimek. És elkezdtem utánuk olvasni az interneten, könyveket kerestem róluk, és ennek kapcsán indult el a gyűjtés.
1: Egyébként, amikor fiatalabb voltál, hogyan kezdődött egyáltalán az, hogy elkezdtél gyűjteni, honnan szerezted egyáltalán, hogyan kezdtél el kapcsolatokat képíteni, hogy a kollekciódat elkezd népesíteni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy elkezdtem a Vaterán szétnézni, gyűjteni, vásárolni, utána az eBay-en, utána aukciós oldalakon, és ez a mai napig így is van. Most már kicsit azért nehezebb a gyűjtés, mert elég sok minden megvan már.
1: Mit lehet elmondani a gyűjteményedről? Nyilván már évek óta gyűjtöd, mennyi fényképed van, hogyan tárolod őket, tehát ez egyáltalán hogy néz ki, amikor hazamész, és akkor ott van ez a fénykép kollekció, ami ugye elég népes már.
2: Én úgy szoktam nevezni, hogy van egy gyűjtemény szobám, és ebben a szobában úgymond fénymentes helyen vannak tárolva a dokumentumok, egy speciális Németországból vásárolt klórmentes tokban, és úgy, hát dobozokban eltéve, és állandó hőmérsékletet próbálok tartani abban a helyiségben, úgyhogy nagyon vigyázok ezekre a meglévő dokumentumokra, tehát hogy nagyon védem a fénytől, akkor ugye állandó hőmérséklet, mint ahogy a levéltárokban is szükséges tárolni, továbbá rendszerezem. Tehát elkezdtem rendszerezni őket, városok szerint, ugye a Weinkheimeknél is nekik több kastélyuk volt Békés megyében, vagy a Békés Csabán, úgy szoktam, hogy az utak, az utcák, tehát úgy, hogy Kazinci út, vagy pedig Andrássy út, vagy Bartók Béla út. Tehát szépen ugye elkezdtem rendszerezni, hogy azokhoz a területekhez milyen képeslapok kapcsolódnak. És darabszámra visszatérve, hát most már körülbelül olyan lassan 2000 békéscsabai képeslapom van, és dokumentumom, nagyon sok régi naptárom, vagy retro naptáram is van Békés Csabáról, és ugye azt látom, hogy a képeslapok száma is már csökken, amit kiadnak, vagy a naptárak száma is, tehát hogy egyre értékesebbé válnak ezek a régi dokumentumok.
1: Nagyon szép rajzokkal van ezek elkészítve, ezek a képeslapok. Kicsit művészesebb, amikor azt lehet látni, hogy egy igazi művész készített rá valamilyen kis portrét, vagy valamit.
2: Igen, tehát régen volt, hogy fekete-fehér képeslapok voltak, és ezeket bizonyos cégek kiszíneztek. És volt, hogy kicsit szabadabban, kicsit nem, de mégis színesebbé tették a képeket.
1: Akányszor elmegyünk valahova nyaralni, ugye sokszor lehet képeslapokat venni, ami ahhoz a városhoz köthető, vagy a történelméhez, és úgy lehet azt gondoljuk, hogy most csak egy képeslap, veszek egyet, odaadom a családomnak, a barátaimnak, de úgy nem gondolunk bele, hogy ez később mekkora érték lehet, ugye?
2: Pontosan, igen, pontosan. Hát én is van olyan képeslap, amit egy gyűjtő barátomtól tudtam megvásárolni, de egy nagyon ritka képeslap, azóta se láttam olyat, és ő elköltözött Békés Csabáról, és azt mondta, hogy szeretném, hogy hozzád kerüljön, Jani, mert ezt látom, hogy te megfelelően tárolod, gyűjtöd, értékeled, és én szoktam mondani, amikor vásárolok, hogy én gyűjtő vagyok. Tehát nem értékesítek, hanem én megvásárolom, és megőrzöm azt a, úgymond, képeslapot vagy dokumentumot. Sokszor szoktam is mondani, hogy én értékmentést végzek.
1: És nem csak az, hogy szépen tárolod, hanem digitalizálod is ezeket a fényképeket, tehát akár könnyen meg is lehet ezeket nézni az interneten keresztül, ugye?
2: Így van, pontosan. Létrehoztam egy weboldalt, az a neve, hogy antikfoto.hu, és ide az évek alatt feltöltöttem ezeket a bedigitalizált, általam bedigitalizált képeket. Hát ez elég nagy munka volt, mert sokan azt mondják, hogy ha kérnek tőlem egy képet, hogy szkenneljen be és küldjem át. Hát ez úgy működik, hogy a szkennelés a legrövidebb része, utána be kell forgatni ugye a képet, vagy ha éppen egy picit kell rajta retusálni egy régi sérülést, vagy bármit kiretusálom, úgyhogy elég sok munkaóra van mögötte, és mostanában elkezdtem azt, hogy információkat teszek a képek mellé. Tehát, hogyha hallok valamit, vagy magamnak lejegyzem, vagy pedig a weboldalra felteszem a képek alá az új információt, ami úgymond azt szoktam mondani, hogy ez az oldal mindig él és frissül, és bővül.
1: És nyilván nem csak másoknak, hanem neked is jó, hogy te is vissza tudod nézni ezeket. Pontosan. Az adatokat.
2: Abszolút. Ez így igaz, mert amikor volt, hogy a Bolha piacon van egy jó barátom, akitől szoktam vásárolni, a Gálberki Gyuri barátom, és sokszor volt, hogy talán megvan az a képeslap, talán nincs. És a weboldal ezért is jó, a saját weboldalon meg tudom nézni azt a képeslapot, hogy már megvan a gyűjteményemben, vagy sem.
1: Mikor jött el az a pont, amikor azt mondták, hogy kiállítást is szeretnének csinálni a te gyűjteményedből? Mikor volt ez az első kiállítás?
2: Erre pontosan nem emlékszem, de körülbelül olyan 2010 környékén lehetett. És az első kiállításom az a Wenckheim vonallal volt kapcsolatban, és Szabadkígyóson volt a kastélyban. Utána volt Lökösházán a Bréda kastélyban is, ott évekig tartó kiállításom volt. Most is készülnek oda a szép képek, másolatok, ugye digitalizált másolatok. Akkor hát Kígyóson ott több is volt, volt a kígyósi kastélyjátékokkal összekötve kiállításom, volt Békés Csabán is a Jókai Kollégiumban, és több helyen. Hát örömmel tölt el, amikor megalkotok egy kiállítást, és szeretek úgy ott lenni, hogy ne tudják, hogy ez enyém. Természetesen az elején bemutatnak, de utána sokan nem figyelnek, vagy egyéb, és beszoktam menni a nézők közé, az érdeklődők közé, és a jó érzéssel tölt el, amikor egy régi, akár vagy retro Békés Csabai városképet meglátnak, és történeteket mesélnek egymásnak. És ez olyan jó érzés, hogy vannak emlékek, jó emlékek Békés Csabáról.
1: Te kicsit olyan vagy, mint az a filmrendező, aki csak úgy bemegy a moziterembe, és akkor nézi a nézőknek a reakcióját.
2: Pontosan, így van, és ez is örömmel tölt el, hogy látom, hogy örömet szereztem, és a további gyűjtésekhez energiát ad.
1: Sokan azt mondják, hogy a történelem elég száraz, de nagyon érdekes dolgokat lehet megtanulni belőle, meg egyébként felfedezni, főleg így lokálisan, mert nagyon sokan nem szoktak egyébként a lokális történelemmel foglalkozni, mert ugye nem igazán tanítják ezt az iskolában. Ugye lehet, hogy valaki már itt él sok évtizede, de csak mondjuk történetekből, vagy ilyen kis mesékből tud valamilyen érdekes történelmi szeletet így kiragadni. Abszolút.
2: Pontosan. Vettem például, vásároltam egy albumot az Árpád fürdőről. Az építése, a működése látszódik, a hétköznapjai ugye az ott fürdőzőkről, és az is egy kis életképet ad. Tehát maga az épület az egy üres valami. És az emberek ugye megtöltik szó szerint élettel, történetekkel, és ezek a fotók is visszaadnak pár kis történetet, vicces jelenetet az elmúlt korszakból.
1: Persze, és ugye azt is lehet nézni, hogy egyáltalán mi volt akkoriban mondjuk a divat, vagy milyen szokások voltak, tehát nagyon sok minden kiderülhet akkor az ilyen fényképből.
2: Sokszor szoktam nézni, hogy milyen volt az út. Volt, hogy régen csak földút volt valahol, ahol most már teljesen aszfaltút van, vagy volt, hogy macskaköves volt az út, vagy egy épület mondjuk egyszintes volt, vagy maximum kettő, például a Békés Csabán a főtéren az OTP épülete, az régen kétszintes volt. Majd leszették a tetőt és ráépítettek még egy emeletet, ezt se tudják sokan. Vagy van egy mellette egy épület, ami most a Kereskedelmi és Hitelbank, ott például az 56-os, amit így hallottam történeteket, 56-ban lőtték a tankot, majd a tank nem tudni, hogy jót akart vagy sem, de a lényeg az volt, hogy jól jött ki, mert fölé lőtt annak a területnek, ahonnan lőttek rá, egy erkély fölé, és így az épület egy része ott beomlott, majd visszaépítették, de már nem olyanra, mint eredeti állapotában. Ez is például a régi képekből derült ki számomra. Akkor például a városháza tetején ott volt egy szoborcsoport, ami most jelenleg nincsen, és remélem, hogy egyszer majd hátra visszakerül.
1: Hogyan sikerült megszerezni egy különleges Munkácsy Mihály portrét? Mi mindent árulnak el a fényképek az Árpád-fürdő és Békés Csaba múltjáról? Mindezekre választ kapunk a Tuska János Józseffel folytatott magazinbeszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: Sajnos most a rádió hallgatók nem igazán tudnak belelátni, de egyébként nagyon sok archív fényképet hoztál el a stúdióba. Szerintem egy picit menjünk ezeken végig, mert nagyon érdekesek. Éppen itt van előttem is egy Munkács Mihályról készült fénykép. Erről egy picit tudnál-e beszélni?
1: Természetesen. Ez a kép Franciaországból került hozzám. Volt egy aukciós oldal, ahol én elkezdtem keresni Munkácsival kapcsolatos dokumentumokat, és utána, amikor ezt megtaláltam, nem volt olcsó, de úgy voltam vele, hogy szeretném, hogy ez visszakerüljön Békés Csabára, és legyen valami, akár egy kiállítás, vagy egy kiemelt darab, vagy ha bármi könyvbe tud bekerülni, akkor tovább fennmaradjon, és láthassák minél többen. Tehát nekem például a weboldalamban is az volt a célom, hogy lássák az emberek. Hát ez egy 0-24 órás kiállítás, amit a világ minden részéről megnézhetnek. Van olyan ismerősöm, aki nagyon régen elszármazott Békés Csabáról, és ő például az unokáinak szokta megmutatni a Békés Csabai régi képeket, hogy ne felejtsék el, hogy a Tata honnan származik, és visszatérve ugye a Munkácsi kis relikviákra, van belőle már 3 különleges. Van például olyan is, ahogy Munkácsi bélyeg, olyat is vásároltam. Ezt is általában Franciaországból sikerült ezeket vásárolnom. Ott valahogy ugye jobban ismerték Munkácsit. Nagyobb híre volt. Hát vannak mellette még más dokumentumok, amik így évek alatt hozzám kerülnek. Valamit megvásárolok, valamit pedig ajándékba kapok, hogy tovább őrizzem. Vannak ugye volt Ivy, az állami építőipari vállalattól kiadványok, régi fotók, amit az állami építőipari vállalat épített, akkor gyűjtöm például a Vidia. Volt régen, most a Vidia udvarnak nevezik, de a Vidia kereskedő udvar, Vidia vállalat, ott Tatán volt igazgató nagyon sokáig, és annak a cégnek most kezdtem el kutatni a történetét, tehát jobban régi képek, régi dokumentumokat gyűjtök, akkor az evangélikus, szeretnék egy evangélikus kiállítást. Ez a következő célom, álmom, és Kutyai Pali barátom van ugye az egyháznál, és ő neki jeleztem is, és nagyon örült neki, támogat benne, úgyhogy ott is majd lesz egy elég nagy volumenű evangélikus kiállítás. Mindig vannak célok, mindig jönnek új ötletek, és a képeslapok hozzák, hogy az új fotók, az új ötleteket, hát megyek előre.
0: Mondtad, hogy aukciók során szoktál sokat beszerezni, de azért lehet, hogy valakinek mondjuk a padlásán, vagy valahol a szekrényében megbújnak ilyen nagyon értékes dolgok. Milyen történeteid kapcsolódnak ez?
1: Van egy, hát az elég érdekes volt. Egy barátom szólt, hogy lomtanításkor talált egy ládát egy Békés Csabai utcán, és mindenképpen meg szeretném mutatni. Elmentem hozzájuk, kinyitottuk a ládát, és tele volt antik, vagy egy régi Békés Csabai fotókkal, olyan 20-as, 30-as, 40-es évekből, és nagyon poros volt, és nagyon koszos, és elkezdtük külön válogatni. És ahogy válogattuk, akkor tettük azokat a képeket, amit úgy láttunk, hogy nem sérült, és még menthető, és egy elég értékes Békés Csabai fotógyűjtemény került elő belőle. Ez volt az egyik legérdekesebb történetem.
0: És amikor egy ilyen poros fényképet találsz, ugye mondtad, hogy nézitek azokat, hogy melyik menthető meg, melyiket lehet ugye esetleg valamilyen módon retusálni, de mondjuk, hogyha találsz egy ilyen poros fényképet, akkor mi az eljárás ilyenkor, hogyan tisztítod meg?
1: Hát lehet, hogy ha ezt most egy szakmabeli hallja, akkor fogja a fejét, de én úgy szoktam, hogy mondjuk hagyom egy pár napig. Gondolkozok, hogy hogyan lehetne megmenteni. Utána van egy nagyon finom seprű, egy finom kézi seprű, majdnem olyan, mint egy festőecset, és én azzal szoktam óvatosan leszedni, tehát fizikálisan leszedem a port róla. Voltak régi képek, amik úgymond már sérültek voltak, vagy nem megmenthetőek, azon volt, hogy több minden más módszerrel kísérleteztem, de a végső mindig ez maradt, hogy úgymond fizikálisan leszedem a port mind a két oldaláról, és utána pedig ugye ezekbe a klórmentes tokokba elhelyezem, valamikor digitalizálom, valamikor nem.
0: Nyilván ezek a régi képek teljesen más módszerrel készültek, más kemikáliákat használtak, tehát nagyon vigyázni kell arra, hogy ezeket azért valahogyan visszaad, az túlzás az eredeti állapotába, de azért az, hogy megtekinthetőek legyenek.
1: Pontosan. Tehát ugyanúgy azért víz nem érheti, tehát sokkal sérülékenyebbek. Ráadásul van olyan, régi képeslapok esetében többször volt már, hogy megérkezett a képeslap, megfogtam, és több rétegbe szétjött. Mert ugye ez több rétegből áll össze, és van olyan, hogy vissza szeretném tenni a tokba, ott is a sarka, nagyon kell figyelni, hogy ne sérüljön. Tehát ez egy türelemjáték.
0: Nem csak Munkácsi Mihályról hoztál fényképeket, hanem hoztál például a fürdőről is. Erről mit tudsz elmondani?
1: Ez az album Hát közel egy évbe telt, mire hozzám került. Egy nagyon jó barátoméktól sikerült megvásárolni, és nagyon megtisztelő volt, hogy végül nekem adták el. Ebből már volt olyan kép, amit felhasználtam, ami most az Árpád fürdőn belül található kis fotóparavánom, amit szerkesztettem pár éve, oda is kitettem belőle, és néha örömmel fellapozom. Vagy ha jönnek barátok, ismerősök, akkor meg szoktam nekik mutatni, és nagyon meglepődnek. Én nekem már természetes szinte mindegyik fotót ismerem fejből, de amikor olyan látja ezt, aki nem ismeri ezeket a régi képeket, akkor meglepődve láttam, hogy milyen örömet lehet vele okozni, és milyen kis mosoly megy az arcukra, hogy milyen szép volt régen ez a fürdő, most is természetesen, csak akkor még egy picit másabb volt, tehát ugye nagyobb volumenű volt, most már jobban a hétköznapokban van ez a fürdő.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy tényleg lehet látni azt, hogyan alakult át mondjuk a fürdő, vagy a körülötte lévő terület, ugye erről is van egy-két ilyen fotó.
1: Így van. Tehát a fürdő mellett volt régen az Árpád liget. És ugye amikor a fürdő kinőttem a területét, akkor hozzácsatolták ezt a liget részt, és ez most jelenleg is megvan. Látszik, hogy ugye nagyon idős öreg fák vannak, és magas fák, úgyhogy ezt is a fürdő karban tartja, használja, és ez régen ráadásul több épület meg volt építve, át volt alakítva, el lett bontva, és élt, tehát fejlődött a fürdő folyamatosan, és fejlődik most is.
0: Milyen fényképeket hoztál, még egy picit beszélj róluk?
1: Hát hoztam például, ami a hűtőház építéséről szól, az egy kis különleges, ami még számomra nagyon jó, a Kulik Gyula lakótelep, ott volt egy ABC, ami most jelenleg meg is szűnt, arról van egy nagyon szép, akkor a városházáról és a mellette lévő épületekről, akkor van olyan, ami még a Fiuméről készült, de a 80-as években, ugye akkor még az Andrássy úta egy részét lehetett használni, akkor a főtéren még ment a forgalom. Egy nagy kedvencem az pedig, ami a Jaminában van most az STK, és az egy, hát úgy mondjuk, hogy rendház lett volna, templom és rendház, és ennek ez egy kapucinus rend volt, és ennek egy része meg is épült. A torony már nem épült fel, és ez lett végül, meg a mellette lévő épület is, ugye látszik itt a képeslapon, hogy az is megépült Jaminában, és ez lett az STK, vagy hát most mondjuk, hogy a rendelőintézet pontosabban. Másik nagy kedvencem a Körös Hotel. Én ott voltam, amikor le volt zárva, hát ugye fiatalként belógtunk az épületbe, készítettünk fotókat, körbejártuk, és ott voltam akkor is, amikor elkezdték bontani. Tehát a bontó brigáddal, csapattal összeismerkedtem, és elég sok fotót tudtam készíteni az épületről. Úgyhogy ez is egy nagy kedvencem, és a városnak egy nagy kis, hogy mondjuk, hogy történelmi része volt, sok története van mindenkinek, sok jó buli volt bent. Mesélték nekem, hogy 5 nyelven tudtak beszélni a recepciósok. És nem lehetett oda csak úgy bejutni, hogy én vacsorázni szeretnék, hanem időben kellett asztalt foglalni. Tehát egy elég híres étterme is volt. Akkor a malom, ami sajnos ugye leégett, arról is nagyon sok régi képeslapom van, megvan, hogy hogyan nézett ki először, amikor még kisebb volt, aztán a bővítés után, és hát megmondom őszintén, hogy amit én úgy tudok és sejtek, hogy elméletileg én fotóztam le az épületet belülről utoljára. Mert a leégés előtt körülbelül 1-1.5 évvel sikerült bejutnom az épületbe, és nagyon sok fotót készítettem. Azért is szerettem volna, hogy értékmentés legyen, hogyha átalakítják, átépítik, hogy hogyan nézett ki annó az épület. Úgyhogy hát sok van, nagyon sok szép képes lett.
0: Többek között az épületfotózás, illetve Tuska János József jövőbeli tervei is szóba kerültek a vele készített magazin műsorunkban, ami a szünet után folytatódik. Tartsanak velünk!

jump up, amigo!

0: podcast, hanem te magad is fotózol. Mit lehet elmondani, hogy teljes mértékben inkább csak ilyen megörökítés szempontjából fotózol, vagy azért próbálsz kicsit ebbe a művészies fotográfiába menni, vagy neked hogy működik ez a fotográfia?
1: Inkább az épületfotózás. Tehát megörökíteni egy változást a városban. Mió Pali barátom ugyanezt szokta, hogy ha valami változás történik, akkor legyünk ott időben. Vagy szólunk egymásnak, vagy már tudunk egymástól függetlenül arról a változásról, és úgy szoktam mondani, hogy egy átalakítás vagy egy bontás előtt még érjünk oda.
0: Hogyha visszatérünk egy picit a kollekciódhoz, melyik az a darab, ami mondjuk a legrégebbi?
1: 1873-as dokumentum. Az egy levelező a Békés Csabáról. Az a legrégebbi.
0: Esetleg van még valamilyen érdekes történeted így a magával, mondjuk a városnak a történelmével, vagy mondjuk az, hogy hogyan jutottál egy-egy darabhoz így hozzá? Hozd meg velünk mindent.
1: Hogy, de természetesen. A Nádor szálló belsejéről van egy képes lapom, amit ugye említettem is, hogy azt egy barátom nekem szánta, az nekem egy szívem csücske. Szóval az egy olyan ritka darab, amit tényleg azóta, ahogy mondtam is, nem találkoztam vele, meg az Árpád-fürdő talán még az, meg a sportcsarnokról készült fotósorozat, ami az alapozástól az elkészültéig bemutatja, hogy hogyan készült a Békés Csabai sportcsarnok.
0: Minden nap elmegyünk majdnem ezek mellett az épületek mellett, de nem gondolunk bele, hogy ez pontosan mikor is készült, vagy hogyan is készült, de ezek szerint akkor volt olyan, aki odament, és akkor lefotózta az első naptól mondjuk kezdve.
1: Így van, energiát, időt szánt rá, és nekem azt tetszik, hogy azt látjuk, ahogy mondod is, hogy felépült, ott van az épület. De hogy épült fel? Tehát ott vannak a munkások, hogy hogyan álltak a vas szerkezeten, milyen idő volt, napsütés. Tehát, hogy megmutatja azt, hogy még jobban tudjuk becsülni ezt az épületet.
0: Igen, tényleg ez, hogy kiragad egyetlen egy pillanatot mondjuk 70 évvel ezelőtt, vagy ki tudja mikorból, és akkor az utókornak megmarad abszolút.
1: Így van, pontosan.
0: És még az a szerencsé, hogy vannak olyanok, mint te, aki szépen megőrzi ezeket, és gyűjti, és értékeli.
1: Igyekszem, így van folyamatosan.
0: Mondtad, hogy szoktad nézni az embereknek a reakcióit, amikor van kiállításod. Van mondjuk ehhez kapcsolatban mondjuk valamilyen érdekesség, hogy mondjuk lehet, hogy valaki elment egy ilyen kiállításra, és akkor azt mondta, hogy hó, nekem is van otthon ilyen fényképen, pedig nem is gondolt bele, hogy ez mondjuk milyen értékes lehet, és akkor mondjuk egy ilyen kis kapcsolat kialakult így valakivel.
1: Igen. Volt olyan, hogy a Kígyósi kastélynak az egyik teraszának az eredeti burkolókövét úgy kaptam meg, hogy egy kedves ismerősömmel találkoztam egy kiállításomon, és mondta, hogy el fogja nekem hozni. Vagy Szelekovszki Laci barátom, Fafaragó barátom, ő is hozott nekem például a Postráki kastélytól egy-két ilyen kis járólapot és egyebet, azt is az egyik kiállításomon kaptam meg például tőle. Úgyhogy vannak olyanok, amikor hallok ugye a történeteket, vagy azt mondja, hogy van neki egy dokumentum, ennek kapcsán is elhozná hozzám, vagy nekem adná, szóval ilyen is sok van, vagy csak én annyit szoktam mondani, ha megengedik, hogy megnézem azt a dokumentumot, akkor már az is jó, mert akkor vagy beszkennelhetem, és visszaadom. Tehát, hogy mert van olyan Krisztina Grófnőről, Venkém Krisztina Grófnőről készült portréfotó, amit körülbelül 10-15 éve szeretnék megvásárolni egy ütőbarátomtól, de mindig azt szoktam mondani, nagyon rendes, hogy Jani, természetesen lehet, de cseréljünk. Ő gyűjt családapácát, és ennek kapcsán nekem gyűjtenem kell a családapácát, hogy egyszer egy értékes dokumentum cserét tudjunk végezni.
0: Gazdag gyűjteményed van, és rengeteg történetet ismersz. Tervezel-e esetleg valamilyen könyvet megírni ezzel kapcsolatban?
1: Nagyon régóta tervezem, mert többen jelezték, amikor akár egy előadást tartok, vagy a kiállításomon beszélek, vagy csak ott megkérdeznek egy-két képeslapról, és elég sokáig tudok róla beszélni, akkor szokták mondani, hogy ezt írjam le. Mert nagyon sok történet van a fejemben. Ugye, hogy szegény, sajnos Hankó Józsi bá barátom elhúnyt pár évvel ezelőtt, és én mondtam, hogy tovább viszem a gyűjteményét. És ezt a gyűjteményt, ezt úgymond nem egy levéltárba tettük, helyeztük el, hanem nekem van meg, és rendszerezve van, és folyamatosan bővítem, és ennek kapcsán tehát ugye mindig jönnek újabb és újabb történetek, amiket mostanában már azért leírok. És előbb-utóbb terben van egy kis füzet, egy kis könyv, majd valószínű, hogy meg fog jelenni.
0: Ahogy így beszélsz, úgy tűnik, hogy téged sok helyen ismernek, és hogy volt már olyan, hogy mondjuk egy ilyen konzultáció miatt hívtak fel téged, hogy van-e erről a fényképed, mutasd már meg, hogy nézett ki ez, hogy nézett ki az, mert mondjuk szeretnénk valamit restaurálni, vagy egyáltalán csak, hogy szeretnénk ezt a fényképet felhasználni valamilyen módon.
1: Nagyon sokszor van ilyen, akár Budapesten, például Civertán, ők légi fotózással foglalkoznak, ott van egy jó ismerősöm, ők rendszeresen hívnak, hogyha újabb valami területet szeretnének feltárni, régi képeket keresnek Magyarországról, akkor az önkormányzatnál vannak jó barátaim, őnekik is szoktam segíteni, akkor könyvekhez nagyon sok képet adok, tehát ott is, ha látom, hogy jó az irány, akkor önzetlenül mindig igyekszem segíteni, hát meg ha felkérnek kiállításokra, akkor oda is szívesen megyek, és megmutatom sok embernek ezeket a sok régi képeket.
0: Eredetileg a Wenckheim család története érdekelte Jánost, ma pedig nagyon jó kapcsolatot ápol a család ma élő tagjaival, tőlük első kézből hallott érdekes történeteket, sőt még a család privát fénykép kollekciójába is bepillantást nyerhetett. A Tuska János Józseffel folytatott beszélgetés utolsó részét egy rövid szünet után folytatjuk.

0: Rádió.
1: Tudod, eredetileg a Venkheim család története érdekelt, és ugye ebből szépen kialakult ez a gyűjtemény. Miért pont ez a család? Miért kezdett téged foglalkoztatni?
2: Hát ez úgy alakult, hogy a Hankó József barátom által ugye Szabadkígyóson voltunk, bejutottunk a Szent Anna kápolnába, és akkor kezdtem el gondolkozni, amikor hazajöttünk, hogy oké, voltunk egy gyönyörű helyen, de ki az a család? Kik ezek a Venkheimek? És hogy kerültek ide? Hát németes a nevük. És utána megtudtam, hogy egy osztrák nemesi család volt, és megkapták ezt a területet, beházasodtak ugye a Haruken családba, és szépen fejlesztették Békés megyét, Békés vármegyét most már ugye, és szépen mezőgazdasággal foglalkoztak, dohánytermesztéssel, vaskóik voltak ugye most már az elcsatolt erdélyi területeken, akkor erdészeteik voltak, tehát szépen úgy voltak vele, és ezt azoktól tudom, akik nek a szülei vagy nagyszülei ott dolgoztak, hogy akik náluk becsületesen végezték a munkát, azokra ők is odafigyeltek és vigyáztak. És ennek kapcsán elkezdtem az interneten kutatni, hogy kik a Venkheimek. És Hankó József barátom kiadott egy könyvet, 2 évszázad a Venkheim családdal című könyvet, és elkezdtem olvasni, és még jobban megérdekelt már a Venkheim család, és ennek kapcsán ugye aukciós oldalokat megtaláltam, ott megvásároltam, amit tudtam, ugye képeslapokat és dokumentumokat. Ennek kapcsán jöttek ugye a Békés Csabai dokumentumok, mert néztem, hogy Venkheim, Békés Csaba, és vásároltam ugye azokat is, és szép lassan az évek alatt kibővült egy nagyon szép gyűjtemény.
1: Engem nagyon érdekel a Pósteleki kastélynak a története, mert egyébként nagyon szép volt ugye az eredeti pompájában, és pár évvel ezelőtt találtam egy weboldalt is, amit hát akkor nem tudtam, hogy azt te indítottad el, de neked van ezzel kapcsolatban egy weboldalad is. Miért kezdted el elkészíteni?
2: Azért kezdtem el, mert gyűltek a dokumentumok, és gondolkoztam, hogy valahol ezt kéne publikálni. Én nekem nem az volt a célom, hogy ezért pénzt kapjak, vagy bármi egyebet, hanem az, hogy bárki megtekinthesse, vagy ha szakdolgozatot készít, vagy kutat, akkor innen lehessen információkat gyűjteni. És gondolkoztam, mi legyen a neve, de nagyon egyszerű volt, mert hát venkheim.hu, és levittem az oldalt, és azóta is ez megvan. Ez körülbelül 2007 környékén indult ez a weboldalam, és oda folyamatosan teszem fel az új információkat, vagy hogyha valamilyen információ egy picit frissül, akkor bővül, akkor azokat mindig újra bővítem és frissítem.
1: Visszatérve a Pósteleki kastélyra, az interjú előtt mutattál pár nagyon különleges képet, főleg ugye a kastély belsejéről, amiket ugye szerintem senki nem nagyon látott még. Mesélj egy picit erről.
2: Ez is egy különleges képeslap. Amikor megláttam az aukción, akkor hát vigyázni kell, mert szoktam mindig egy határt szabni, egy összeghatárt, de itt úgy voltam, hogy 6. haszagad, ez nekem kell, és szerencsém volt, enyém lett a képeslap, megnyertem az aukción. Utána az foglalkoztatott, hogy magában a kastélyban, ami ugye sajnos már egy rom, hogy ez hol lehetett. Úgyhogy elmentem kerékpárra a kastélyhoz, besétáltam, akkor még be lehetett menni a kastélyba szabadabban, és kerestem a megmaradt fal részletekből, vagy a kéménynyílás és egyéb, hogy hol volt ez a kis, hol készült ez a fotó. Azt tudtam, hogy a grófnak a szalonjában készült, vagy a dolgozó szobájában pontosabban, és végül megtaláltam. Úgyhogy elkészítettem egy fotót a mostani állapotról, és megvolt ugye az eredeti is.
1: Ez a weboldalon szerintem fent is van, nem?
2: Talán már feltettem. Igen. De most már logózva, mert sajnos sok képemet ellopták.
1: Így. Sajnálom, de legalább aki szeretné megnézni, az megtekinteti a weboldalon.
2: Így van, pontosan.
1: Ha a Venkheim családról beszélünk még egy picit, milyen kapcsolataid vannak velük?
2: A Csák Ilona grófnő és Venkheim László jó barátomék, velük tartom legfőképpen a kapcsolatot, de van több ismerős még a családból. Ők Argentinában élnek, de nagyjából 1/2 évet itt szoktak tölteni Szabadkígyóson. Ők megvásároltak egy ingatlant a kastélyparkban, szépen elkezdték felújítani és folyamatosan újítják, és itt töltik a nyári idejüket. Velük nagyon szeretek beszélgetni, nagyon sok szép régi fotót mutatnak még a kastélyról vagy a családról, és jó velük találkozni.
1: Nyilván az, hogy fényképeket nézegethetsz, az is már egy nagy öröm, de az, hogy valakitől első kézből hallod ezeket a történeteket, tehát az biztos, ez felbecsülhetetlen.
2: Így van, pontosan. Hát pár éve hunyt el a Krisztina grófnőnek az unokája. Ő is Krisztina volt, és ővel én még személyesen többször találkoztam. Tehát az is egy különleges esemény volt.
1: nem messze Békés Csabától él ugye Jean-Marie grófnő. Vele van valamilyen kapcsolatod egyébként?
2: Természetesen, köszönöm, hogy mondod, majd elfelejtettem. Vele is nagyon jó kapcsolat van. Egyszer egy repülőgép tervező fiatalember megkeresett, és volt neki egy fotója, amikor Józsi gróf, mert így nevezték, hogy Józsi gróf Kígyóson, volt egy magánrepülője. Az első világháború után ő kapta meg először azt a lehetőséget, hogy magángépe repülhessen a magyar légtérben, és ez a repülő le van fotózva itt Szabadkígyóson a kifutópályán, és ott ül a gép végén a kisgrófnő, a Jean-Marie grófnő, és amikor segítettem elég sok mindent, hát több mint egy évig ennek a repülőgép tervezőnek dokumentumokkal, információkkal a családról, akkor én a végén jeleztem neki, hogy szeretném megvásárolni ezt a képet. Majd ő kijelentette, hogy ez nem megvásárolható, hanem ezt ajándékba fogom megkapni tőle a sok segítséget cserében. Úgyhogy hozzám került ez a fotó, beszkenneltem, és a nagyobb méretben kinyomtattam, és Jean-Marie-nak egyszer odaadtam ezt a másolatot, és nagyon örült neki. Ő nem is nagyon emlékezett erre, mert kicsi volt, úgyhogy onnantól kezdve már egyre jobb ismerettség alakult ki vele, és ha találkozunk, akkor ugye mivel én optikus is vagyok, ezért van úgy, hogy jön hozzám szemüvegért, akkor szoktunk beszélgetni a családról, akár új információkat mond, és nagyon jó példakép számomra, mert nagyon energikus hölgy.
1: Igen, én egyébként dobozi vagyok, tehát a dobozi általános iskolába jártam általános suliba, és emlékszem, amikor én is először láttam fényképet, hogy hogyan nézett ki egyáltalán az iskola. Tehát, hogy van olyan része, amit elbontottak, pedig gyönyörű volt. Nyilván nagy részét hozzáépítették, de egyébként kicsit azért fájó szívvel gondolok bele, hogy mennyi minden elveszett ilyenkor.
2: Pontosan, tehát az egy működő gazdaság volt. Tehát minden a dobozi, az ókígyósi, már sokan ókígyósinak is nevezik még mai napig, ezek mind működtek külön, önállóan, utána sajnos, hogy elmenekültek, és megmondom őszintén, a Postelekinél tudom, 100%-ig, ott volt a Boros bácsi ismerősöm, jó kapcsolatban volt a kis grófnővel, és ő mesélte nekem, hogy a grófnő, meg a grófi család mondta, hogy ők most elmennek, 44 őszén, 44 valahogy, abban az időszakban, és mondták, hogy vissza fognak térni. Tehát ők tervezték azt, hogy visszatérnek, csak már nem volt rá lehetőségük. És sajnos, ahogy mondod is, elég sok mindent tönkretettek. Valahol megértem, a háború végén, ugye nagyon sok épület tönkrement, szükség volt építőanyagra. Volt köztük, aki elvitte, kibontotta szépen, de volt, aki sajnos rombolt. Tehát vannak nekem könyveim, ahol le van írva, hogy micsoda rombolások történtek, és nem értékmentések.
1: Vannak ilyen tervek, hogy a Postelek-i kastélyt visszaállítják az eredeti pompájába. Ha ez valaha megvalósul, és bármennyire szépen megcsinálják, nyilván nem olyan lesz, mint hogyha megmaradt volna, és mondjuk nem hordták volna szét, vagy nem rombolták volna az egyes darabjait.
2: Ez igaz. Itt igazság szerint az, hogy azon a helyen vissza lehetne igen építeni egy épületet, természetesen nagyon nagy költséggel, de úgy, mint ahogy akár egy várat, vagy egy régi műemlékjellegű épületet is megmentenek, menthető lenne, az biztos.
1: Milyen más sztoriaid vannak még így, ami a Venkém családdal kapcsolatos?
2: Hát annól, amikor egyszer készültem egy kiállításra a Kígyósi kastélyban, egy kedves ismerősömnek jeleztem, hogy szeretném körbejárni a kastélyt, majd mondta, hogy nyugodtan, Jani, mehetsz, szabad a pálya, egyedül körbejárhatod pincétől padlásig. Na, éltem is a lehetőséggel, úgyhogy a szó szerint a padlást végigjártam, találtam egy kis titkos átjárót az egyik részről a másikra, pincébe is, amelyre tudtam, lementem, és egy minden termet végig tudtam nézni, nem kellett sietnem, önállóan, mint egy múzeumban, szó szerint, és ez egy olyan életre szóló élmény volt, ami örökké nekem pozitív marad.
1: Volt esetleg valami így a túra során, ami meglepett a kastély kapcsolatban?
2: Hát, ami pozitív volt, hogy nagyon szép állapotban volt, így is, hogy régen volt a felújítás, akkor megtaláltam az óra szerkezetet a padláson, az nagyon tetszett, akkor ez a titkos ajtó, ami úgy egyik részről átvitt a másikba, majd később megtudtam, hogy van egy fél emelet a toronyban, az volt régen a fegyverszoba, az is egy különlegesség volt, nagyon más nem.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál a stúdióba, nagyon érdekes történeteket meséltél el. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, örömmel jövök máskor is.

0: Vendégem Tuska János József dokumentumgyűjtő volt. A vele készült magazin beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kórházi klímaberendezések karbantartására, valamint több tucat intézményben a berendezések cseréjére és javítására 3,4 milliárd forintot csoportosített a kormány. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben elmondta, hogy a munkálatokat június 30-áig, de legkésőbb július 15-éig el kell végezni, pótolva az előző kabinet mulasztásait. A kormányfő élesen bírálta az előző egészségügyi államtitkárság működését, miközben Takács Péter fideszes képviselő visszautasította a vádakat, kiemelve, hogy hivatali ideje alatt a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra növekedett. 1 milliárd

0: bejelentése szerint a gyermekvédelem költségvetése a jövőben felülről nyitott lesz, ami azt jelenti, hogy minden szükséges forrást biztosítanak a terület működéséhez. Az intézkedés csomag részeként egyúttal miniszteri biztost is kineveznek, akinek feladata a bántalmazási ügyek teljes körű kivizsgálása lesz. A svájci indexállás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése a GKI gazdaságkutató ZRT friss elemzése szerint, bár a jelenlegi infláció követő rendszer megőrzi a járandóságok reálértékét, az átlag nyugdíj a nettó átlagkereset arányában a 2012-es 73%-ról 50%-ra esett vissza 13 év alatt. Míg a hazai nyugdíjak reál növekedése 33% volt, addig a reál keresetek 92%-kal bővültek, így Magyarország három helyet rontva a negyedik legalacsonyabb átlag nyugdíjjal rendelkezik az Unióban. Az új kormány sávos emelési tervezete és a szép kártya juttatás segíthet a legszegényebbeken, de ezek a súlyos költségvetési terhek sem épülnek be az alapellátásba.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Egy meseszép szerda reggel együtt rádiózhatunk. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok, ez a Start Rádió. Rengeteg jó zenével így 6 óra után is. Nem sokára a névnaposokat is köszöntjük, de még előtte pörgetjük a hasznos infok mellett a jó dalokat.

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Szerda van, június 10-e, ma a Margitokat és a Grétákat köszöntjük kiemelten, de a ma ünneplő Diánák, Gitták és bácsok is köszönhetők.
1: Reggeli Start, Music Latte,
2: Start Rádió.

0: Start Rádió. És még több.
1: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Június 10-e van a Margitok és a Gréták névnapja, na meg köszöntünk egy csomó szülinapost, aki egy napon ünnepel Kafka Margittal, ezen a napon született Márkus László Kossuth-díjas színész és Szabó Dezső író, kritikus, publicista is. Yeah,

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, sok zene és most még több nálunk. Hamarosan 7 óra lesz, az azt jelenti, hogy a friss információkkal jelentkeznek hamarosan kollégáim, és természetesen rengeteg hasznos információt hozok még a következő órában is, úgyhogy érdemes Csabám a Startot hallgatni.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Politikai befolyástól mentesen kizárólag szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának, ezért a kormány a szervezet teljes átvilágításáról döntött. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a vizsgálat során ellenőrzik a kamara átpolitizáltságát, valamint a belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok törvényességét, szakmaiságát és átláthatóságát. A tárcavezető jelezte, hogy a megújuláshoz a választási rendszert is újra kell gondolni, mivel a végső cél egy független, hiteles és igazságos tagdíjrendszerrel működő agrárkamara létrehozása. Varjú László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke, miután az áprilisi választási vereség után a teljes elnökség lemondott. A rendkívüli tisztújítás online szavazásán végül egyedüli elnök jelöltként maradt versenyben, miután vetélytársa Bak István a belső törésvonalak mélyülése és a belső harcok elkerülése érdekében visszalépett a jelöltségtől. Bak István ugyanakkor az alelnöki és elnökségi tagságért továbbra is indul a párt szombati kongresszusán. A Demokratikus Koalíció most megválasztott új vezetésének megbizatása a 2027. februárjában esedékes rendes tisztújításig tart. Nagyon nagy disznóság történt az osztrák bányák részéről, amelyek úgy árultak aszbeszt tartalmú követ a magyar településeknek, hogy pontosan tudták annak veszélyeit, mégsem tájékoztatták a vevőket. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter V. Németh Zsolt fideszes képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy az aszbeszt bizonyította a rákkeltő anyag, amelynek egészségügyi hatásai akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az egy hónapja működő kormány egyelőre ideiglenes lépéseket tud tenni, de az általános tartalék terhére teljes egészében finanszírozni fogja az érintett önkormányzatok védekezési költségeit.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt 7 óra, jó reggelt kívánok! Így bizony egy hét közepi munkanap kezdetén rengeteg hasznos információval ebben az órában. Hamarosan jelentkezem majd a mai nap történelmi évfordulóival, de ezen túlmenőleg is lesznek még érdekességek nálunk, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
7: Te mit csinálsz hétvégén?
8: Térkövet nézek.
7: Aha, és hol?
8: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutatófaluk, és nem kell elképzelnem, végre látom, amit veszek.
9: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keres minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
12: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma a fátyol és gomoly felők mellett sok napsütés várható, zápor, esetleg zivatar előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
11: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
13: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Jó reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és természetesen most még többel. A hétközépső munkanapján ugye fel lehet másképp is fogni a dolgokat, mint hogy a pohár félig tele, lehet akár félig üres is, vagy a félig üres helyett félig tele. Kinél mihoz pozitív érzést? Az biztos, hogy itt vagyunk a munkahelyen is akár, vagy úton az autóban, a reggeli csúcsforgalomban, és hozzuk a jó dalokat.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Csodaszép reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Június 10-e van, és természetesen egy csomó izgalmas történelmi esemény évfordulója. Kevesen tudnak róla, de volt Magyarországnak egy csatahajója, amely el is süllyedt 1918-ban, ez volt a Szent István. Ezen a napon 1943-ban Bíró László József szabadalmaztatta a golyóstollat. Azért ő is sokat könnyített a világ dolgán szerintem legalábbis, és szintén a mai naphoz köthető érdekesség, hogy Harry Hudson angol tengeri utazó hajóján zendülés tört ki a később róla elnevezett öbölben. 1611-ben.

0: bizony a Start Rádió ma is sok zenével, és most még többel. Közeledik a 8 óra, sokaknál lassacskán nyit a munkahely, és mondanám, hogy zárul már a mókatára, de inkább csak nyílik a mókatára. Ameddig teendőit tölti, mi itt leszünk, és hasznos információkat hozunk, ezek mellett pedig rengeteg jó dalt játszunk.
1: Sok a zene,
2: és még több.
1: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Kezdjük együtt a mai napot is. 8 óra után egy szép szerda reggelen a Start Rádió szól. Hasznos információk és jó dalok ebben a 60 percben is, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha együtt rádiózhatunk. Can't you see when the day is over and all the people trying to forget about the trouble just to have some fun?

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6 a Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ágyfa.hu.
2: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darab szőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzeljék, a Skót Labdarúgó Szövetség 2030-ig meghosszabbította a Steve Clark szövetségi kapitány szerződését. A szakvezető irányításával Skócia 28 év után jutott ki ismét világbajnokságra, ami azért nagy szó.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Képzeljék el, a francia parlament alsóháza megszavazta a Code Noir, vagyis a fekete kód eltörlését. Ez egy olyan törvény, ami 1685 óta szabályozta a rabszolgasságot, az AP News szerint a francia gyarmatokon. A törvény embereket tulajdonként kezelhetett, lehetővé tette ugye az emberek eladását, bántalmazását. A döntés célja nyilván az volt, hogy a gyarmati örökség ezen jogi elemét végleg eltávolítsák a jogrendszerből.

Jó reggelt itt a Start Rádió, hamarosan 9 óra lesz, én ezzel mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap is, reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot. Köszi a figyelmet! Sok.

0: zene és még több a Start Rádió napilaza indul üdv a fedélzeten. Rajtól a következő két órában a műsor a délelőtt utolsó 2:60 perce. Rádiózunk együtt ma is rengeteg érdekességgel és jó zenékkel.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógy. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20. A Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai nap történéseit gyűjtöttem össze. Például 1880 ema napján született Kafka Margit író, költő, illetve 1927-ben ma látta meg a napvilágot Márkus László kossuthdíjas színész és kiváló művész, illetve ma van a szecesszió világnapja is, mintegy 2013 óta. Ezek voltak a mai érdekesebb történések.
1: Napi laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A következő 60 percben is itt vagyok még önnel. A mai névnaposokról ne feledkezzünk el, a Margitok, illetve a Gréták a mai nap ünnepeltjei. Boldog névnapot mindenkinek, én pedig a következő órában is hozom tehát a jó dolgokat és a hasznos érdekességeket.
1: Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, nem sokára az allergiával foglalkozunk, néhány gondolat jön majd az egészség megőrzés jegyében. Ebben az órában is sok jó zenével feltöltve még a délelőtt utolsó egy óráját.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Már a tavasz beköszöntével elkezdődött az allergia szezon, amelynek leggyakoribb megnyilvánulási formája a szénanátha, melyet leginkább a virágzó fák és később a parlagfű okoz. Jellegzetes jelek a szem és a torokviszketés, az ordugulás, az orrfolyás és a tüsszögés. Súlyosabb esetben aszmás tünetek is előfordulnak, de ez lehet az allergia következménye is, ezért mindig kezelni kell az egyszerű szénanáthát is. Amennyiben a tüneteket először tapasztaljuk magunkon, érdemes mindenkül kapható allergia készítményeket is megpróbálni, de mindenféleképpen egyeztessünk orvossal.
1: Sokat nem, sokat nem.

I've noticed you around. I find you very attractive. Would you...

0: sok zene és még több a Start Rádión, a Napilazza szól, a műsor pedig pillanatokon belül a végéhez is ér. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt 260 percben. Holnap is jövök ebben az időszában. Minden jót!
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 10-e szerda, déli 12 óra van. Idén is indulnak a nyári napközis táborok Békés Csabán. Új háziorvos kezdte meg a munkát a 9-es kerületben. Életveszélyes baleset történt egy elzárt gyárterületen. Összefogást csörget a klímaváltozás és a vízhiány a vadgazdálkodásban. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata idén is megszervezi a nyári napközis táborokat, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan összegyűjtötte azokat az információkat, amelyek segítik a szülőket a különböző táborok és szabadidős programok közötti választásban. A táborokba a városban élő 6-12 éves gyerekeket várják június 29 és július 31 között 5 héten át. A helyszínek változatlanok, a Lencsési Általános Iskola, valamint az Erzsébethelyi Általános Iskola Madács utcai telephelye ad otthont a programoknak. A lebonyolítást a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ végzi. A tábor első napjától kezdve biztosítják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, valamint a szociális gyermekétkeztetést várhatóan június 29 és augusztus 27-e között. A résztvevőknek az étkezés térítési díját, valamint az eseti fizetős programok, például mozi, dottó vagy egyéb belépők költségét kell megfizetniük. Az étkeztetés díj megegyeznek az iskolaidőben érvényes összegekkel. A normál étkezés 1300, a speciális vagy diétás pedig 2371 forint gyermekenként naponta. A programokat a táborhelyszínek szervezik a városi intézmények, valamint civil és sportszervezetek közreműködésével. Az önkormányzat emellett összeállította a városban elérhető további nyári táborok listáját is, ahol a gyerekek élményekben gazdag napokat tölthetnek. A gyűjtés folyamatosan frissül és nem teljes körű. A kiadvány online is elérhető. A 9-es számú választókerületben új háziorvos állt szolgálatba. A nyugdíjba vonult dr. Róka Miklós június 1-től dr. Krisztóf Ágnes váltotta a Mokri utcai rendelőben. A helyszínen Bálint József alpolgármester is felkereste az új orvost, akivel az alapellátás minőségének fontosságáról beszélgetett. A tájékoztatás szerint dr. Róka Miklós több évtizeden át magas szakmai színvonalon és nagy emberséggel látta el feladatait, majd nyugdíjba vonult. A várossal kötött szerződés alapján mostantól dr. Krisztóf Ágnes végzi a körzet háziorvos teendőit. Az alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy egy felkészült és elkötelezett szakember kezdte meg

a munkát, aki több mint 10 évet dolgozott a központi kórház neurológiai és infektológiai osztályán. A találkozó során az újházi orvos elmondta, hogy már szegedi egyetemi évei alatt tudta, hogy egyszer saját közösségért szerette dolgozni, ezért számára természetes volt, hogy visszatér Békés Csabára. A beszélgetésben egyetértettek abban, hogy a házi orvosi ellátás a gyógyítás első és egyik legfontosabb állomása, és az alapellátás minősége meghatározza az egész egészségügyi rendszer működését, fogalmazott Bálint József alpolgármester.

0: Egy 17 éves fiatal súlyosan megsérült, miután lezuhant egy épület tetejéről egy Békéscsabai kerítéssel lezárt és üzemen kívüli gyárterületen. A baleset még május 30-án történt az Orosházi úton, ahová három fiatal illetéktelenül jutott be, kijátszva az őrzővédőszolgálat figyelmét. A vállalat tájékoztatása szerint a fiatalok a munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan egyikük lezuhant. Társai értesítették a mentőket, akik a 17 éves sérült életveszélyes állapotban szállították kórházba. A cég hangsúlyozta, hogy a gyárterület elzárt magánterület, ahol a belépés szigorúan tilos. A területen olyan létesítmények és berendezések találhatók, amelyek megfelelő szakértelem nélkül súlyos balesetveszélyt jelentenek. A vállalat arra kér mindenkit, hogy saját biztonsága érdekében ne próbáljon behatolni üzemen kívüli ipari területekre, mert még a tulajdonos gondos elővigyázatossága mellett is fokozott veszélynek lehetnek kitéve. A Békéscsabai gyár vezetése együttérzését fejezte ki a megsérült fiatal és családja felé, és bízik a mielőbbi teljes felépülésben. A klímaváltozás és a tartós vízhiány miatt elkerülhetetlenné vált, hogy a vadgazdálkodási szervezetek és a vízügyi szakemberek az agrártermelőkkel együttműködve keressenek megoldásokat. Derült ki az Országos Magyar Vadászkamara Békés Vármegyei Területi Szervezetének hétfői tájékoztatásából. A szervezet titkára szerint a hangsúly egyre inkább a vadászatatásról a vadgazdálkodásra helyeződik át. A beszámoló szerint az idei szaporulatok egyelőre nem mutatkoznak meg, sem ősz, sem mezei nyúl, sem fácán állományban, pedig ezek jelentik a térség fő bevételi forrását. A korábban tapasztalt őzelhullást a klímaváltozás és a vízhiány okozhatta, amelyet az utóbbi időben indult programok, például a Vizet a tájba kezdeményezés kedvezően befolyásoltak. A titkár arról is beszélt, hogy az enyhetelek és a korai felmelegedés miatt lerövidül az agancs felrakás időszaka, így az agancsok súlya is csökken. Bár idén több mint 1500 trófeát bíráltak el a vármegyében, 150 nemzetközi pont feletti bak még nem került a rendszerbe. Új kihívást jelent az is, hogy az üzekedési időszak a klímaváltozás miatt elnyúlt, még korábban július végén vagy augusztus elején zajlott, tavaly már június közepén megkezdődött. A kisebb növényzet miatt a gazdálkodók későbbre halasztják a vágást, ami most kedvez a vadállománynak, javítja az őzgidák és a fácán csibék túlélési esélyeit. A nyulak betegségeivel kapcsolatban elhangzott, hogy bár ősszel erősödött a vírus, a téli lehűlés visszavetette és csak szigetszerű elhullást okozott. A megyei szervezet a Soproni Egyetemmel együttműködve vérmintákat gyűjt egy kutatáshoz, amelytől azt várják, hogy kimutassa a természetes rezisztencia kialakulását. A nyulak esetében jelenleg a vadkár védelem a fő feladat, amelyet nem kilövéssel, hanem megelőző módszerekkel, így kémiai szerekkel és villanypásztorral igyekeznek megoldani. Idén először a megyei szervezetek maguk dolgozhatták ki a vadgazdálkodási pályázati rendszert, a 29 millió forintos keretösszegből 80%-os támogatási intenzitással, elsősorban a krónikus vízhiány kezelésére és itatóberendezések beszerzésére fókuszáltak. Erdőgazdálkodókkal és termelőkkel egyeztetnek arról, hová kerüljenek az itatóvájuk. A vármegyében működő 84 vadászatra jogosult társaság közül 66 nyújtott be pályázatot, és 61 nyert is. A támogatásokból főként napelemes szivattyúkat, itatóvájukat, hordozható itatókat, valamint távcsöveket és kamerarendszereket vásároltak az állomány felméréshez. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. Békéscsabán egy sörözőben június 3-án este két férfi bántalmazott egy vendéget, majd elvették telefonját és bankkártyáját. A sértett, aki ittassága miatt nem tudott védekezni, csak két nappal később tett bejelentést. A rendőrök azonosították a támadókat, egy 33 és 34 éves békéscsabai férfi gyanúsítanak kifosztás elkövetésével. Az Andrássy úton június 5-én délután egy 23 éves férfi belerúgott egy parkoló motorba, amely az oldalán borult, 80 ezer forintos kárt okozva. A rendőrség garázdaság védségével gyanúsítja az elkövetőt. Még Gyoma Endrő dönszintén ezen a napon kábítószer gyanúját keltő anyagot találtak egy férfinál. A Bajcsy-Zsilinszky úton igazoltatták, majd előállítása után a gyors tesztje pozitív lett. A 26 éves férfi ellen kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás. A Szeghalmi Kossuth téren június 7-én hajnalban igazoltattak egy autóvezetőt, akinél az alkoholszonda ittasságot jelzett. Kiderült, hogy a bíróság korábban eltiltotta a járművezetéstől. A nőt előállították és ittas vezetés, valamint az eltiltás hatálya alatti vezetés miatt büntetőeljárást indult ellene. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Start rá!
3: Te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kitalálták, milyen dalt hallanának szívesen? Ha igen, akkor írják azt meg nekem, aztán igyekszem teljesíteni. Megtalálnak bennünket a rádió weboldalán. Legelső kérdésünk az így szól, sziasztok! A kollégáimnak üzenem, hogy kitartás, már nincs sok hátra a műszakból. Küldök nekik egy pörgős dalt, hogy feldobja egy kicsit a napjukat. Aláírás, Andi. Jó munkát kívánok nektek!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió.
2: Reklám. Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman irsai olivér mindössze 1290 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
6: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
7: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
10: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Rádió. Reklámot hallottak. Sok a szene.
11: Start Rádió.
1: És még több.

0: Start Rádió. És még több.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Kinek milyen dalt játszotok? Várom az elején kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Így szól a következő kérdésünk. Sziasztok! Az építkezésről küldünk egy kis lendületet mindenkinek, aki ma is dolgozik. Egy pörgős dalt kérünk, hogy gyorsabban teljen a nap. Aláírás a fiúk a tetőről. Jó munkát kívánok nektek, kitartás!

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, a legjobb barátnőmnek, Katának küldök egy dalt, mert ma van a születésnapja. Boldog szülinapot kívánok neki. Köszi, Dóri. Kedves Dóri, a barátnőnek mi is sok boldog szülinapot kívánunk.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 10-e, szerda van, sok boldogságot kívánunk Margit és Gréta nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel John White, kanadai.

0: egyiptai színész. De ma ünnepel Kovács Dézi, magyar színésznő, szintén ma ünnepel Csákány Eszter, Kossuth és Jászai Mari Díjas magyar színésznő, érdemes művész. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

Ez a Start Rádió sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Csütörtökre virradó a napfront az ország középső és keleti tájain okozhat többfelé esőt, záport, zivatart. Napközben keleten, északkeleten, illetve déli tájakon fordulhat még elő. Néhol kisebb eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. Többfelé felszakadozik a felhőzet és hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, de élénk, sokfelé erős lesz az északnyugati szél. Mindenhol jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Holnap délután 21-27 fokat mérhetünk.

Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma június 10-e. Szerda van, sok boldogságot kívánunk Margit és Gréta nevű hallgatóinknak. Ma nekik van a névnapjuk. És ma van egyébként a Szecesszió világnapja, és ezt 13 éve tartjuk ezen a napon. És akkor nézzünk még érdekességeket. Például 108 évvel ezelőtt ezen a napon süllyedt el a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent és

0: És 83 évvel ezelőtt ezen a napon Bíró László József Argentínában szabadalmaztotta a golyóstollat. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottam.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal, minden embernek meg kell tanulnia két alapvető dolgot, fogadni, ami jön, elengedni, ami megy. További szép szerdát, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Sokat nevet, sokat nevet.
2: Még több.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Arra szkizolt. Amelyek ebben az órában jön a Take That és a These Days. Hallhatjuk majd Bryan Adams, a Metallica és Natalie Imbruglia egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot velem együtt. Paris Soul, a Soul Sister, itt a The Way to Your Heart.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 0,33-as üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman irsai olivér mindössze 1290 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darab szőnyegek, valamint gyapjú szőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak.

10-e van, a Margitok és a Gréták ünneplik névnapjukat. A Margit női név, a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, a jelentése gyöngy. A Gréta pedig a Margit több nyelvben is létezi alakja. Kedves Margitok és kedves Gréták, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A versenyszférából érkező kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter videó üzenetében kiemelte, hogy több mint 4 évtizedes nemzetközi vezetői pálya után az április 12-i történelmi felhatalmazás birtokában azért vállalta a feladatot, hogy szolgálja az országot és visszaadjon a közösségnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a következő 4 évben az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása és az energiaellátás biztonsága érdekében hozott minden döntés átlátható lesz, és kizárólag a magyar emberek érdekeit szolgálja majd. Nagyon nagy disznóság történt az osztrák bányák részéről, amelyek úgy árultak aszbeszttartalmú követ a magyar településeknek, hogy pontosan tudták annak veszélyeit, mégsem tájékoztatták a vevőket. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter V. Németh Zsolt fideszes képviselő kérdésére válaszolva elmondta, hogy az aszbeszt bizonyította a rákkeltő anyag, amelynek egészségügyi hatásai akár évtizedekkel később is jelentkezhetnek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az egy hónapja működő kormány egyelőre ideiglenes lépés tud tenni, de az általános tartalék terhére teljes egészében finanszírozni fogja az érintett önkormányzatok védekezési költségeit.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02. Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több, Aracki Zoltán ők. Ebben az órában jó néhány ország ellátogat hozzánk. Itt lesz például a Monaco és a What Do You Want From Me. Hallatjuk a Texas-tól az In The Man című dalt. És jönnek a britek is ebben az órában, például itt lesz a Keen, Robbie Williams és a Pet Shop Boys egy-egy dala is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne azonnal indítom Creamy Fisher dalát. Már is szól a Love Changes.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a 033-os üveges Peroni csak 319 forint, az 1,75 literes Traubi szóda szőlő 349 forint, az 1 kg-os kristálycukor 315 forint, még az 1,75 literes Fritman Irsai Olivér mindössze 1290 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
6: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
7: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
8: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
9: Internetix.
8: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
9: Internetix.
8: Díjmentes bekötés.
9: Internetix.
8: Legmodernebb optikai hálózat.
9: Internetix.
8: Megbízható, elérhető, korlátlan.
9: Internetix.
8: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
9: Internetix.
8: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
0: Reklámot hallott.

Holnap a vastag frontfelhőzet átvonul, mögötte több órára kisüt a nap a változó mennyiségű gomoly és fátyolfelhők mellett. Reggelig sok helyen számíthatunk csapadékra, az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulnak, aztán nyugat felől gyorsan csökken a csapadékhajlam. Az északnyugati szél sok felé megerősödhet, néhol akár viharossá is fokozódhat. Hajnalban 17, míg holnap délután 22 fokot mér.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadány és Débaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között. Ezeken a helyszíneken félpályás az útlezárás. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A felelős és takarékos gazdálkodás jegyében 189 igen szavazattal egyhangulag fogadta el az országgyűlés a működési költségek csökkentését célzó törvénymódosítást. A döntés értelmében a képviselői tiszteletdíjak alapja a bruttó átlagkereset 1,8-szorosa lesz, így a tényleges jövedelmek 10-35% közötti mértékben csökkennek. Jelentősen korlátozzák a juttatásokat és az irodabérleti keret 52%-kal, a lakhatási támogatás 31%-kal, az alkalmazotti keret pedig 30%-kal mérséklődik, miközben megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselők üzemanyag elszámolása.

0: 15,9, az Észak-Alföldön pedig 14,5%-os volt az éves áremelkedés. Budapesten június elején az új építésű lakások középértéke 102 millió forint, az új házaké 168 millió forint volt, míg a megyeszékhelyeken az új lakások négyzetméter ára már több helyen 1,2-1,3 millió forint körül jár. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, hozom a Coldplay dalát ebben az órában, jön a Yellow, aztán itt lesz Ross Stewart, a Scooter és a Churches egy-egy dala is, úgyhogy érdemes ebben az órában is a Startot hallgatni, ahol a Jacksons hozza a Boogie-t a lábakba, itt a Blame It on the Boogie.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, mivel az érkező front hullámot vett felettünk, ezért hidegfronti hatásra készülhetünk, emiatt az érzékenyebbek felerősödő görcsös panaszokra, fejfájásra és keringési problémák megjelenésére számíthatnak, sőt, itt a délkeleti ország részben az érzékenyek még melegfronti tüneteket is tapasztalhatnak, dekoncentráltabbak lehetünk. Na ez nem olyan rossz. Estétől kezdődően nyugat felől egyre többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Ezek környezetében előfordulhatnak nyilvánvalóan vízes, csúszós útszakaszok, balesetmentes közlekedést, jó utat!

Házastart a 98.4-en. Képzeld el, hogy egy sima hétvégi túrán vagy Csehországban, amikor egyszer csak belebotlasz egy kőrakásba, és hoppá, benne két fémdoboz, tele arannyal. Ez történt két szerencsés turistával egy csehországi hegyen. A dobozokban összesen 598 aranyérme, ékszerek, cigarettatárcák és más csecsebecsék. Lapultak összesen több mint 7 kilónyi aranykincs. A lelet értéke meghaladta a 120 millió forintot, és a becsületes megtaláló azonnal leadta a múzeumnak. A történészek szerint a kincset valószínűleg a II. Világháború idején rejtették el, hogy megóvják a zűrzavaros időktől. Szóval, ha legközelebb túrázni mész, ne csak a kilátást figyeld, lehet, hogy egy aranykincs lapul a bokrok alatt.

rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Kiváló dalok ebben az órában is a Starton. Például itt lesz a Come on People a Pulptól. Aztán jön majd Cher és a Rescue Me. Itt lesz a Right Side Fred, a Carnesho és a Groove Armada is. Kedves délután hallgassátok a Startot. Benne azonnal folytatjuk Kim Vidal. Hadd szóljon a UK-n.

Rádió Start a 98.4-en. Jöjjenek az évfordulók. 146 éve született Kafka Margit, íróköltő. 99 éve született Márkus László, Kossuth Díjas színész, kiváló művész. Ma van a szecesszió világnapja. 147 éve született Szabó Dezső, író, kritikus, publicista. 108 évvel ezelőtt elsüllyedt a legnagyobb magyar gyártású csatahajó, a Szent István. És ma 83 évvel ezelőtt Bíró László József Argentínában szabadalmaztatta a golyóstollat. Ezt érjük fel valahol.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Politikai befolyástól mentesen kizárólag szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Ezért a kormány a szervezet teljes átvilágításáról döntött. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter bejelentette, hogy a vizsgálat során ellenőrzik a kamara átpolitizáltságát, valamint a belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatok törvényességét, szakmaiságát és átláthatóságát. A tárcavezető jelezte, hogy a megújuláshoz a választási rendszert is újra kell gondolni, mivel a végső cél egy független, hiteles és igazságos tagdíjrendszerrel működő agrárkamara létrehozása. Varjú László lesz a Demokratikus Koalíció elnöke, miután az áprilisi választási vereség után a teljes elnökség lemondott. A rendkívüli tisztújítás online szavazásán végül egyedüli elnök jelöltként maradt versenyben, miután vetélytársa Bak István a belső törésvonalak mélyülése és a belső harcok elkerülése érdekében visszalépett a jelöltségtől. Bak István ugyanakkor az alelnöki és elnökségi tagságért továbbra is indul a párt szombati kongresszusán. A Demokratikus Koalíció most meg választott új vezetésének megbízatása a 2027. februárjában esedékes rendes tisztújításig tart. Több mint 185 millió forint közpénzt költött az előző kormány arra a bölcsödei kismotor programra, amelyben a játékokat a piaci ár háromszorosáért szerezték be Balázsi Gyura cégeitől. Az új Szociális és Családügyi Minisztérium által kiadott adatok szerint az akkori Kulturális és Innovációs Minisztérium 12 ezer darab műanyag járművet vásárolt, darabonként 15 ezer forintért, miközben a kiskereskedelemben ezek 5 ezer forintért is elérhetők. A kismotorok egyedi matricázása további 3 millió forintba került, a legtöbb játékot pedig Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bölcsödői kapták.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
3: Start Rádió!
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok!

0: hallgathatják. Műsorunk eheti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
1: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
2: Start Rádió. Start.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Alkalmazod az AI technológiát manapság?
2: Hát,
1: illetve ha igen, akkor milyen téren, milyen minőségben, milyen mennyiségben?
2: Csak is nagyon kicsit, nagyon kicsit. Csak is igazából ilyen hátterek, esetleg hátterek eltávolítására. Vagy most, hogyha én így magamnak persze van, hogy így vicces dolgokat megcsinálok, és akkor azt, akkor így a saját fényképeim, vagy a családi fotókon, hát azért szoktam vicces dolgokat létrehozni, de például volt olyan, hogy a főnökömnek csináltam egy ilyen olyan képet, ami kellett.
1: Még egy fejet.
2: Hanem csináltam egy üzleti képet. Ült a laptopja előtt, és akkor mondta, hogy akkor ebből

0: valami jót hozzak ki. Azt mondja, nem tetszik neki a laptop színe, mert igazából az nem is az övé volt, hanem a titkárnői, mindegy. Jóval mondom, akkor átváltoztatom a laptop színét feketére, mert az övé fekete. De mondom, figyelj csak, csináltam egy viccesebbet, a laptop helyé betettem egy pizzát, most mondom, nem én, hanem az AI egy pillanat alatt, és baromi jól nézett ki, úgyhogy aztán így jókat röhögtünk rajta, azt hiszem, ki is nyomtatta. Úgyhogy...
1: Tehát ez abszolút ilyen kis vicces dolog, tehát igen, ez abszolút belefér, tehát nem ilyen extrém dolgot csinálsz az AI-ja.
0: Nem. És igazából félek is tőle, tehát ettől.
1: De már...
0: Hát, egyre jobb a technika.
1: Túl jó
0: lesz. Még azért látszik, nagyon sok mindenen látszik, de ez túl jó lesz, és ez valahol megrémiszt, hogy így is nagyon-nagyon sok embert tudnak becsapni. Uh-huh. És itt most nem, tehát rettenetesen sok embert, tehát anyukám átküldött, csak egy példa erre, átküldött egy reklámot. Uh-huh. Egyébként egyszer már befürdött ilyen vásárlása, nem azt küldték nekem, amit megrendelt, hogy egy ilyen csodaszer, hogy befújja a sírkövet, és akkor leoldja, és akkor mondom, ezt meg nem rendelni, hát azon az teljesen AI-jal készült. Igen. Nyilván ez az videó, de gyakorlatilag ugyanaz a technika, tehát ugyanarról beszélünk, és én ettől félek, hogy tényleg teljesen a valótlan világba csavarják el az embereket.
1: Azt egyébként fontos szerintem hangsúlyozni, főleg így a idősebbek, illetve a laikusabbaknak, hogy hogyan ismerhetik föl ezeket az AI-os grafikákat, illetve videókat. Szerinted mik azok az ismérvek, amik alapján fel lehet fedezni, hogy az nem valós az a dolog?
0: Egyre nehezebb. Hát vannak vicces dolgok, például apró részleteket kell keresni. Tehát van olyan, hogy általában a kéz, az nagyon nehezen megy még neki. Lehet, hogy egy ujjal több van neki, mint egy sámánnak, nem tudom. Van, hogy egy autónak hiába szedán autó, de mondjuk 3 kilincs van rajta, például ilyet is láttam, meg kell figyelni, de az a baj, hogy ezek egyre jobbak lesznek, és nem fogjuk tudni felismerni a különbség.
1: Általában ugye a videójátékoknál szokott ilyen előfordulni, hogy a környezet az tökéletes, viszont hogyha jön egy emberi arc, uh-huh. akkor azon nagyon-nagyon látszódik, hogy ilyen kezdetleges
0: igen.
1: grafika.
0: Igen.
1: De szerintem így az AI-ban is. Vannak olyan videók, amikor beszél egy karakter, uh-huh. és túlságosan artikulál.
0: Igen.
1: Szerintem legalábbis ez az egyik ismérve. Ez lehet az egyik ismérve.
0: Ez is, uh-huh. igen. Tehát figyelni kell.
1: Igen.
0: És sajnos az időseket nagyon-nagyon könnyű. Még ezekkel a úgy mondom, hogy felismerhető teljesítményű AI produktumokkal is félrevezetni, de ezek egyre jobbak lesznek, és ezek meg fognak szűnni. Tehát teljesen tökéletes AI lesz. Teljesen tökéletes. Startrádió.

0: és még több.
1: Említettük ugye a 2000-es évek elejét, akkoriban nagyon-nagyon sokan elkezdték a fotózást, ugye, mert hát akkoriban még újdonságnak számított egy digitális fényképezőgép. Hogy tapasztalod manapság, divat szakma lett ez, vagy még az-e? Akarnak-e manapság fotózni az emberek?
2: Szerintem egyre
1: többen. Inkább háttérbe szorul?
2: Egyre többen, egyre többen. Engem is nagyon sokan, van, hogy szórakozó helyen megismert emberek, fiatalok, de nem csak fiatalok, idősebbek is. Hát, hogy akkor ezt el akarja kezdeni, mit ajánl? Milyen, úgyhogy ezzel szerintem nincs is semmi baj, sőt, és ez kell is. Hiába van ott az, hogy hát egy okos telefon milyen képet készít.
1: Igen.
2: Csodálatos.
1: Igen.
2: De mégis azért az emberek veszik. Legalábbis én nekem ez a tapasztalatom, hogy azért érdekli őket, és veszik a komolyabb fényképezőket.
1: Meg hát ugye a gitárosok szokták azt mondani, hogy a gitár öltöztet, egy jól kinéző fényképezőgép is öltöztetni tud, legalábbis szerény személyem szerint. Mit üzennél azoknak a személyeknek, legyenek akár fiatalok, akár idősebbek, akik mostanában döntenek úgy, hogy fényképezőgépet ragadnak, és belevágnak ebbe a dologba, mire figyeljenek, mit üzensz nekik, van-e valami jó tanácsot számukra?
2: A jó tanács az mindig az, hogy keressenek egy olyan embert, szakembert, vagy hobbi szakembert, teljesen mindegy, akivel leülnek és megbeszélik. Mindig az az első kérdésem, mire akarod használni? Mert nem mindegy, hogy az ember mennyi pénzt költ el, nyilván főleg a mai világban, mert van iszonyat mennyiségű lóvét el lehet költeni.
1: Hát a határa csillagoség,
2: igen,
1: ezt tudjuk.
2: Így van. És én mindig azt szoktam mondani, előtte, miatt egy árva fillért is erre elkölt, célszerű ezt megbeszélni egy olyan emberrel, aki ebbe tud segíteni, sőt, lehet, nekem is volt olyan, most mondjam azt, hogy tanítvány, mondhatom tanítványnak, igen.
1: Mentorát. Az,
2: igen,
1: ez olyan divatos szó manapság.
2: Igen. Akinek tulajdonképpen a legelső fényképezőgépemet, a legelső tükrös digitális fényképezőgépemet, inkább így fogalmazok, adtam oda kölcsön, hogy próbálja.
1: Hogy ismerkedjen vele?
2: Igen. Hogy akkor neki ez hogy fog menni. És igazából aztán úgy sikerült neki, hogy nagyon megszerette, meg is vásárolta tőlem. Igazából el se akartam adni, mert annyira kicsip értékűek ezek a régi technikák, de ő a mai napig használja azt a legelső gépet, sőt, megvette a másodikat is tőlem, ami egyel fölötte volt. és gyakorlatilag elnyűhetetlen gépek ezek. A mai napig használja őket. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédó Géza.

cuccos kis romantika, tejfogával a szívembe martékozó angyal a magasban, böffen nincs baj, nincs haragban senkivel. Két orba szúgják a fákon a kapucát, láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
0: Magyar óra.
2: Magyar óra.
3: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
5: Féllek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. június 10-e szerda, déli 12 óra van. Idén is indulnak a nyári napközis táborok Békés Csabán. Új háziorvos kezdte meg a munkát a 9-es kerületben. Életveszélyes baleset történt egy elzárt gyárterületen. Összefogást csörget a klímaváltozás és a vízhiány a vadgazdálkodásban. Már is mondom a részleteket. Békés Csaba önkormányzata idén is megszervezi a nyári napközis táborokat, és az előző évek gyakorlatához hasonlóan összegyűjtötte azokat az információkat, amelyek segítik a szülőket a különböző táborok és szabadidős programok közötti választásban. A táborokba a városban élő 6-12 éves gyerekeket várják június 29 és július 31 között 5 héten át. A helyszínek változatlanok, a Lencsési Általános Iskola, valamint az Erzsébethelyi Általános Iskola Madács utcai telephelye ad otthont a programoknak. A lebonyolítást a Békés Csabai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ végzi. A tábor első napjától kezdve biztosítják a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek szünidei étkeztetését, valamint a szociális gyermekétkeztetést várhatóan június 29 és augusztus 27-e között. A résztvevőknek az étkezés térítési díját, valamint az eseti fizetős programok, például mozi, dottó vagy egyéb belépők költségét kell megfizetniük. Az étkeztetés díjai megegyeznek az iskolaidőben érvényes összegekkel. A normál étkezés 1300, a speciális vagy diétás pedig 2371 forint gyermekenként naponta. A programokat a táborhelyszínek szervezik a városi intézmények, valamint civil és sportszervezetek közreműködésével. Az önkormányzat emellett összeállította a városban elérhető további nyári táborok listáját is, ahol a gyerekek élményekben gazdag napokat tölthetnek. A gyűjtés folyamatosan frissül és nem teljes körű. A kiadvány online is elérhető. A 9-es számú választókerületben új háziorvos állt szolgálatba. A nyugdíjba vonult dr. Róka Miklós június 1-től dr. Krisztóf Ágnes váltotta a Mokti utcai rendelőben. A helyszínen Bálint József alpolgármester is felkereste az új orvost, akivel az alapellátás minőségének fontosságáról beszélgetett. A tájékoztatás szerint dr. Róka Miklós több évtizeden át magas szakmai színvonalon és nagy emberséggel látta el feladatait, majd nyugdíjba vonult. A várossal kötött szerződés alapján mostantól dr. Krisztóf Ágnes végzi a körzet háziorvosi teendőit. Az alpolgármester a közösségi oldalán azt írta, hogy egy felkészült és elkötelezett szakember kezdte meg a munkát, aki több mint 10 évet dolgozott a központi kórház neurológiai és infektológiai osztályán. A találkozó során az új háziorvos elmondta, hogy már szegedi egyetemi évei alatt tudta, hogy egyszer saját közösségért szerette dolgozni, ezért számára természetes volt, hogy visszatér Békésre.